90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. It's been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament előtt a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvény, óvjuk bőrünket a kánikulában, és itt is a strandidő napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a törvényjavaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós ügyek kivizsgálása és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A tervek szerint a hivatal az országgyűlés alá tartozik majd, vezetőjét pedig kétharmados többséggel választják meg. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A bőnposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
5: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek, mint

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya a Papp Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Múlt hét péntektől megszűnt a tűzgyújtási tilalom Fejér vármegyében, így Dunaújvárosban és térségének településein is ismét lehetőség nyílt a szabadtéri tűzgyújtásra a hatályos szabályok betartása mellett. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az elmúlt napok csapadékos időjárása tekintettel feloldotta a korlátozást Budapesten és további 10 vármegyében. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEOL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Lesko Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren, a sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a Dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a FEOL portálon. A Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja a Duna Online. Félelmetesen realisztikus bemutatót tartott a Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete. A kék lámpás szervekkel közösen a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola diákjainak. A baleseti szituáció szerint két autó ütközött össze, melybe beszorultak a sérültek. A sérülteket a Bugát Pál technikum diákjai játszották el, akik szintén élethűen alakították a pánikba esetteket, a fájdalmakkal küzdő bajba jutottakat. A bemutató után lehetőség volt a diákoknak kérdezni a kéklámpás szervek képviselőitől, beszámoló a FEOL oldalán. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Arlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő-aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet vásárolni a jegyet a Fejérvár megyei utasoknak is. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Június 18 csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az év 169. reggele, 6 óra múlt 10 perccel. Már is jön a Flip the Script és a Troye Hands in the Air, de csak ékondala után. Locked up! Maxim Levente vagyok.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék, sok boldogságot a névnapos Arnoldoknak. Június 18-án áll a naptár. Ma van az autista büszkeség nemzetközi napja, melynek célja az autizmussal élők elfogadásának növelése. Ilyen vagyok. Ráadásul ez a következő dal címe. The Way I Are, Timbaland és Kerry Hilson folytatja. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha már is dugó vagy baleset van valahol, várom az infót. Jó reggelt!
1: A

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már fokozódik a kánikula, 27-32 fok között alakul a maximum. Sok napsütésre, csak jelentéktelen utózáporokra van kilátás. Hétvégén, ahogy azt már többször említettük, jön a kánikula, még ennél is melegebb lesz. Részletek a hírekben, aztán már is szeptemberre ugrunk. Ez a művész neve egy dán énekesnőnek. Cry for You című dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alaguti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel

0: szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszöllős, Tiszaders, Díny és Hát között zajlott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya a Papp Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket, pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt 200 és 500 méteren. A sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja Heol. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-án csütörtökön, ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak itt-ott lehet jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Holnap már 30-35, szombaton 31-36 fok lesz a hétvégén, tehát hamisítatlan nyár, a nyári szünet első hétvégéjén, ugye? Most pedig az ATB dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön a Let You Go a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Percek kérdése is 7 óra lesz pontosan, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő fél órában pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például a Roy és Ádámtól. Vagy Sean Kingston-tól. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Múlt hét péntektől megszűnt a tűzgyújtási tilalom Fejér vármegyében, így Dunaújvárosban és térségének településein is ismét lehetőség nyílt a szabadtéri tűzgyújtásra a hatályos szabályok betartása mellett. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt napok csapadékos időjárása tekintettel feloldotta a korlátozást Budapesten és további 10 vármegyében. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Jó, ha tudják, a Fejér vármegyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Itt Fejér vármegyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 18-án csütörtökön, már is üt mindenkinek egy szelet az amerikai álomból, Jakarta American Dream, így indul az óra, készül Lutricia McNeil, ebben a fél órában hallható majd még a brit IMF slágere is, az Unbelievable, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-án a piknikezés világnapján. Piknikezni jó, de az egyre fokozódó hőségben vigyünk magunkkal valamiféle fejfedőt, esetleg napernyőt, és mindenképpen napszemüveget, illetve valamiféle fényvédő krémet. Gyönyörű lányokkal megy tovább a csütörtök reggel. Beautiful Girls a címe ugyanis. Sean Kingston dalának.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Say yo!

0: Best FM, a legjobb zenék. 27-32 fok, sok napsütés, fokozódó hőség és pár jelentéktelen futózápor. Így alakul a csütörtök időjárása, de hogy mi várható majd a folytatásban, az is kiderül pillanatokon belül. Rögtön 7:30, jó reggelt! A Simply Red, Something Got Me Started című dala folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor.

0: Elő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszky Évára emlékeznek. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DK esett torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DK esett torna szakosztálya a Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Remekeltek a Dunaújváros és Aráczalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bevő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bevő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren. A sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a Dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a Feol portálon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok.

0: Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-a van, csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Senki nem tudott úgy piknikezni, mint Benny Hill. Ma van a piknikezés világnapja. 211 éve a mai napon Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Négy éve ezen a napon született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagi, a zeneszerző, énekes, basszus, gitáros. június 18 megszületett Dizzy Reed, a Guns N' Roses billentyűse. a mai napon született Blake Shelton, amerikai country star, televíziós személyiség, Gwen Stefani férje. És 1971-ben ezen a napon született Nathan Morris is, az amerikai R&B énekegyüttes, a Boyz II Men tagja. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy gyors, friss közlekedési hír, korábban baleset történt az M3-ason Budapest felé Mogyoródnál, a 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a több mint 5-6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Még több friss infóval, időjárás jelentéssel jönnek a hírek, 8 után pedig többek között Will Smith. És a négyes street is. Legyen úgy, mint rég. Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DK esett torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DK esett torna szakosztálya a Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a Dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a FEOL portálon. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEOL oldalán. Itt Fehérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fehérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Roland írja, hogy baleset a 8-ason a Csóri lehajtónál Fehérvár felé a külsőben. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett. 4 perccel múlt 8, jó reggelt! Június 18-án csütörtökön sok boldogságot az Arnoldoknak és a szülinaposoknak is. Nem sokára CJ Lewis, rögtön Heinz Gábor, Biga, most pedig B.O.B. Bruno, Marcel, Nothing on You, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gyorsan összefoglalva még egyszer a legfontosabbak az utakról. Roland jelezte az óra elején, hogy baleset történt a 8-as főúton a Csóri lehajtónál, Székesfehérvár felé a külső sávban. Már jól járható az M3-as a korábbi baleset helyszínénél a főváros felé Mogyoród térségében, de a kialakult nagyon nagy dugó csak lassan oszlik föl, és a 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A félútpályát lezárták, kijelző lámpa szabályozza a forgalmat a reggeli és délutáni csúcsidőszakban. Torlódásra tessék készülni. Ezek tehát az okok, amelyek miatt itt-ott lassabb a haladás, és ok a címe a Hubestank dalának is. The Reason, ezzel megy tovább a csütörtök reggel itt a Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami, kánikula jönni Magyarország. Már ma is melegünk lesz, 30 fok fölött a maximum, a 35 fokot először holnap élhetjük el. Részletes időjárás jelentés és friss infók perceken belül. Rögtön 8:30, jó reggelt, a Destiny's Child és a Say My Name szól majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Pénteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki Évára emlékeznek. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angolkertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja.

0: főváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megtartott a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartott a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya a Papp Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Remekeltek a Dunaújváros és Aráczalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bevő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bevő Klara egyesben is rajthoz állt 200 és 500 méteren. A sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a Dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a Feol portálon. Jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék akációban, holnap pedig vakáció. Kezdődik a nyári szünet, és itt a nyár leghosszabb nappala, a hétvégén a legrövidebb éjszakával, illetve a hamisítatlan kánikulai nyári strandidő. Már holnap elérhetjük a 35 fokot, szombat-vasárnap ennél is melegebb lehet a legmelegebb helyeken. A mai maximum 27-32 fok között alakul. Vigyázzunk magunkra a hőségben, és közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most Eagle Eye Cherry, a Safe Tonight a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Attila írja, hogy dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A háromból két sávot lezártak, a belsőt és a középsőt. Nagyon figyeljen mindenki, 1-2 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat! Tartunk egy rövid szünetet, jön még több friss info a hírekben, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Faithless-től. Vagy Rúzsa Magditól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya Papp Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és arácalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bevő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bevő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren, a sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja Heol. Itt Fejérvár megyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Már majdnem teljes a vakáció felirat, holnap a V betű is felkerül a táblára. Június 18-a van csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak és a szülinaposoknak. Maxim Levente vagyok, jövő héttől valószínűleg változik a forgalom képe reggelente. Kisebb forgalomra, kevesebb dugóra számítunk, ahogy ez lenni szokott. És akkor a tudós, az utcazenész és a BK-k, azaz Coldplay, The Scientist, Manu Chao, Bongo Bong mindjárt. Az órát a The Slamming Frogs indítja, Something About The Music, 4 perc elmúlt 9. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Verdák betétdala az amerikai Rascal Flatts-től. Life is a highway, az élet egy autópálya, és hogyha ennél a hasonlatnál maradunk, akkor az élet néha nehéz, mert hogy két autópályánkon is lassabb a haladás. Egyrészt három autó koccant az M6-oson Budapest felé Bátaszék térségében. Csak egy sávon haladott a forgalom, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A háromból a belső és a középső sávot lezárták, a kialakult torlódás 1-2 kilométeres. Jó utat!

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek egyik legikonikusabb parti himnusza szólt. A Faithless-től ez volt az Insomnia. Aludnom kellene, de nem tudok. Na hát, akinek jó az albókája, az jövő héttől tovább, főleg a diákokra gondolok, ugye? Ma akáció, holnap a V betű is felkerül a táblára, szóval nyakunkon a vakáció. A nyári szünetre pedig egy jó kis nyári zenével melegítünk. Junior Jack, Essamba a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Naughty Boy és Sam Smith 2013-as dala jön, a La La La, és jön a kánikula is, már ma is átlépik a 30 fokot, holnap már elérhetjük a 35-öt, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzunk magunkra a hőségben!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Összegyűltek a jobbnál jobb dalok a délelőtt első órájának playlistjében, úgyhogy nehéz is egyet-kettőt választani közülük. Mondhatnám akár Madonnától a Vogue-ot, vagy George Michael-től a Freedom-ot, vagy épp az Everything But The Girl Missing-jét. És persze, jönnek a magyar előadók is, biztosan zenél a Back to Black. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DK esett torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DK esett torna szakosztálya a Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren, a sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez nem semmi, ez valami, ez a címe, ugyanis az óraindító dalnak Something, a három tagú belga Eurodance transformáció és 2001-es legnépszerűbb daluk indítja a délelőtt első óráját. 5 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok, és hozom még Jennifer Lopez-t, a Bell Hello-t, és a Jazz meg azt is ebben az órában, de csak is a Let's Go után.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az angol duóval, az EBTG-vel, azaz az Everything But The Girl-lel folytatjuk. Tracy Thorn és Ben Watt még az egyetemi éveik alatt találkoztak, szólóban pedig már mindkettejüknek volt szerződése. Az Everything But The Girl eredetileg egy egyszeri együttműködésnek indult, aztán jól szaladt a szekér, és maradtak együtt, sőt, a duó tagjai a szakmai együttműködésen túl magánéletükben is partnerek lettek és összeházasodtak. 1998-ban ikerlányaik születtek, ami hozzájárult a későbbi hosszú szünethez a zenei karrierjükben. Ez a Missing a legjobb zenék között.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, három autó koccant korábban az M6-oson Budapest felé Bátaszéknél, a 164-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál, a három sávból lezárták a belső és a középső sávot, a kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Dolgoznak Szolnokon is, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódnak jobban az autók, de most is lassabb ott a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már ma is melegünk lehet a hétvégén, meg aztán pláne. Jön a kánikula! És jön a Hot in Here címmel biztosan Nelly dala is a délelőtt utolsó órájában. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a következő órából pedig nem hiányozhat majd Charlie sem.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A rendőrség nevével visszaélve próbáltak adatokat szerezni a csalók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint a közelmúltban azonosították azt a weboldalt, amely a rendőrség arculati elemeit felhasználva igyekezett megtéveszteni a látogatókat. A hamis felület egy hivatalos kiberbiztonsági tájékoztató oldal benyomását keltette, és azt a látszatot próbálta kelteni, hogy a felhasználók számítógépe veszélyben van. A látogatóknak egy állítólagos biztonsági ellenőrzés után egy úgynevezett védelmi program letöltését ajánlotta fel az oldal. A szakemberek vizsgálatai szerint a telepített szoftver lehetőséget adhatott volna arra, hogy illetéktelenek távolról hozzáférjenek számítógépekhez és az azokon tárolt adatokhoz. A rendőrség intézkedését követően a legnépszerűbb internetes böngészők már veszélyes oldalnak minősítik a felületet, és figyelmeztetik a dunaújvárosi felhasználókat is a kockázatokra. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS torna szakosztálya Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Holnap már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat melegbe.
0: Hírek a Best FM-en.
6: A termést sem kímélte a vasárnapi vihar. Elektromos roller gyulladt ki egy családi házban, halálos bányomlás Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Szupercellák, felhőszakadások és jégesők vonultak végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
7: Mind az automat, mint pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarometíros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
6: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfelkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a Démász ügyfeleit is érinti. Az áramszolgáltatás ugyanakkor végig zavartalan marad. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A tűz átterjedt a bútorokra is, de a tűzoltók még időben eloltották a lángokat, így senki sem sérült meg. A katasztrófa védelem szerint a roller nem volt töltőn, a tüzet egy zárlatos akkumulátor okozta. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha egy elektromos rollert víz, ütés vagy más sérülés ér, néhány napig tegyük karanténba, lehetőleg a szabadba, mert később is kigyulladhat. Halálos bányaomlás történt Lengyelország déli részén, egy vájár meghalt. A baleset idején 9-en dolgoztak a tárnában, csak nem 650 méteres mélységben. 80 saját erejükből jutottak a felszínre, közülük 2-en könnyebben megsérültek. A mentők az eltűnt bányász holttestét később találták meg. Az eset körülményeit vizsgálják. Ma sok napsütés várható gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor, zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Olyan legendás előadók is feltűnnek az óra playlistjében, mint George Michael vagy Whitney Houston. Elsőként Eve jön Gwen Stefani-val, Let Me Blow Your Mind, 4, lassan 5 perc elmúlt, 11, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék az Olive Juan Atolónjának hallatán. Jogosan merülhet föl bennünk a kérdés, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, az ATB verziója vagy az Olivé? Az Olivé, az eredeti sláger, amelyet később a német DJ producer André Tanneberger, azaz ATB dolgozott fel. Most meghallgatjuk a forrást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé a 60-as Székesfehérvár dél csomópontnál. A három sávból lezártak kettőt, folyamatosan torlódik a pálya ott, 2-3 kilométeres most a dugó. Munka miatt lassabb a 4-es főút szolnoki szakasza, a Szent István Tisza híd konkrétan. Félpályás lezárás, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, főleg reggel és a délutáni csúcsban nagyobb a torlódás. Jó utat ott is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megérkezett Majoros Rita, aki Alexandra Burke és Florida közösével indítja a csütörtök délutánt. Szól már is a Bad Boys, jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint a közelmúltban azonosították azt a weboldalt, amely a rendőrség arculati elemeit felhasználva igyekezett megtéveszteni a látogatókat. A hamis felület egy hivatalos kiberbiztonsági tájékoztató oldal benyomását keltette, és azt a látszatot próbálta kelteni, hogy a felhasználók számítógépe veszélyben van. A látogatóknak egy állítólagos biztonsági ellenőrzés után egy úgynevezett védelmi program letöltését ajánlotta fel az oldal. A szakemberek vizsgálatai szerint a telepített szoftver lehetőséget adhatott volna arra, hogy illetéktelenek távolról hozzáférjenek számítógépekhez és az azokon tárolt adatokhoz. A rendőrség intézkedését követően a legnépszerűbb internetes böngészők már veszélyes oldalnak minősítik a felületet, és figyelmeztetik a dunaújvárosi felhasználókat is a kockázatokra. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Itt Fehérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fehérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Itt Fehérvár megyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az észak-nyugatira forduló szél több felé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre több turista érkezik külföldről, megszűnnek a védett üzemanyagárak, átvert egy idős asszonyt, vádat emeltek a csaló ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés jelent az előző évhez képest. A bővülés elsősorban a külföldi turistáknak köszönhető, mondta el rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 000 forintot hagytak az országban.
3: Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a benzin és a gázolajára a héten várhatóan 10-15 forinttal a rögzített árak alá csökken, ezért kezdeményezik a szabályozás megszüntetését. A kormányfő szerint a védett árak fenntartása havonta mintegy 50 milliárd forintba került. Az intézkedést még márciusban vezette be az előző kormány, azóta a magyar rendszámú járművek a benzinért literenként 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek. Vádat emeltek egy csaló ellen, aki csaknem 1 millió forintot csalt ki egy idős pécsi nőtől. A férfi egy internetes üzenetben az asszony fiának adta ki magát, arra hivatkozva, hogy elromlott a telefonja. Előbb új mobilra, később állítólag akciós műszaki cikkekre kért pénzt. A 71 éves nő összesen 950 ezer forintot utalt, és csak akkor jött rá a csalásra, amikor személyesen találkozott a fiával. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a csalóra. Nagy feszültségű vezetéknek ütközött és meghalt egy siklóernyő Spanyolországban. A 63 éves brit férfi Katalóniában repült, amikor fennakadt egy elektromos vezetéken. A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni rajta. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az első információk szerint baleset történt. Ugyanebben a térségben alig egy hónapja egy másik siklóernyős is életét vesztette. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés, holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy finom az ebéd, és hogy helyettem is ebédelnek, nekem az most kimaradt, de azért igyekszem pótolni, cserébe inkább, hát isteni zenéket válogattam itt az elmúlt időszakban, úgyhogy hozom a Téged dalát, jön a Babe, jön a Bombon, most pedig Alexandra Burke indít, jön a Bad Boys Floridával.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy a nagy meleg ellenére is kitartanak. Mindjárt itt a hétvége, lehet már egy kicsit így csütörtök délután abban gondolkodni, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Itt már egy kicsit hétvégi a hangulat a Best FM-en. Méghozzá Lenny Kravitz-el jön a Fly Away, de itt lesz majd Robbie Williams és Kylie Minogue-gal és a Kids. Hozom a napkérdését ma is, és a közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet. Úgyhogy töltsük együtt a csütörtök délután. Én hozom a legjobb hangulatú zenéket, és egy kis romantikát is, hiszen az Eternal és Bibi Winans dala érkezik a folytatásban. Ez az I Wanna Be The Only One, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan dolgoznak az utakon sok felé az ország útjain, úgyhogy türelemre és azt hiszem még több figyelemre lesz ma szükség. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a forgalom, Tatabányától Biatorbágyig lassulás van, torlódás főként a külső sávban. Autóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni, ezt írták a hallgatók. Távolabb a komáromi csomópont után a 79-es és a 76-os kilométerek között fix terelést építenek ki. Ezen a szakaszon csak a leálló sávon lehet haladni, úgyhogy itt emiatt a torlódás. Szintén az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében pedig terelést bontanak, a 157-es és a 168-as kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak, ahol mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom. Lassulásra és torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A bárkinek van még útinfója, természetesen ma is nagyon-nagyon várom. Könnyítsük meg együtt a többi úton lévő dolgát. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Animal Cannibals, és az Ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A rendőrség nevével visszaélve próbáltak adatokat szerezni a csalók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint a közelmúltban azonosították azt a weboldalt, amely a rendőrség arculati elemeit felhasználva igyekezett megtéveszteni a látogatókat. A hamis felület egy hivatalos kiberbiztonsági tájékoztató oldal benyomását keltette, és azt a látszatot próbálta kelteni, hogy a felhasználók számítógépe veszélyben van. A látogatóknak egy állítólagos biztonsági ellenőrzés után egy úgynevezett védelmi program letöltését ajánlotta fel az oldal. A szakemberek vizsgálatai szerint a telepített szoftver lehetőséget adhatott volna arra, hogy illetéktelenek távolról hozzáférjenek számítógépekhez és az azokon tárolt adatokhoz. A rendőrség intézkedését követően a legnépszerűbb internetes böngészők már veszélyes oldalnak minősítik a felületet, és figyelmeztetik a dunaújvárosi felhasználókat is a kockázatokra. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Hőségriasztás léphet életbe az országban. Kánikula, csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Igencsak száraz volt az idei tavasz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szombattól hőségriasztás léphet életbe az országban. Az országos tisztifőorvos szerint az előrejelzések alapján legalább három napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról holnap döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzinapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
4: ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
3: Hét embert állítottak elő egy nagyszabású drograziában Dunaújváros térségében. A rendőrök egyszerre több helyszínen csaptak le, miután egy éve nyomoztak egy kábítószerkereskedő hálózat ügyében. A gyanú szerint az érintettek amfetamint árultak Nagyvenyimen, Baracson és Kulcson. Az akció során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. Hat embert kábítószerkereskedelemmel, egyet kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Az idei volt a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb tavasz Magyarországon 1901 óta. A Hungarometer szerint átlagosan 1 fokkal volt melegebb a megszokottnál, miközben a tavaszi csapadék az átlag alig 57%-át érte el. Az április különösen száraz volt, a mérések kezdete óta a 2. legcsapadékszegényebbnek számított. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpokanján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor, zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hogy telik a csütörtök? Remélem, hogy egészen kellemesen. 4 perccel járunk 1 óra után. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok, és hozom már is Beyoncé és Shakira közös dalát. Jön a Beautiful Liar, de jön majd a Backstreet Boys, és az egyik talán legvagányabb dala, ez a Larger Than Life. Jön a Black Eyed Peas rögtön így az óra elején, és a Don't Lie, én pedig csodás csütörtököt kívánok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy mindenki jól beebédelt, és hogy valami finomat evett ma. Én pedig így ebéd után meghoztam a nap kérdését, ami étellel kapcsolatos. Méghozzá az a kérdés, ha jönne egy teljesen idegen entitás, egy földön kívüli, akivel egyetlen egy földi kaját kóstoltathatnánk meg, akkor mi lenne az, és melyik lenne az a földi étel, amit tényleg oda tálalnánk elé? Nem kell feltétlen nekünk elkészíteni, nem is ez a lényeg. Ez lehet akár egy lazanya, lehet akár egy mákos guba, szóval mi az az étel, amit biztos, hogy megkóstoltatnánk egy földön kívülivel. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Természetesen az indokokat is várom. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, mert hogy ott is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Cserébe Janet Jacksonnal utazunk egy icipitit az időbe, méghozzá 1997-ben, akkor jött ki ugyanis a Together Again slágere, ami talán az egyik legnagyobb slágere lett az énekesnőnek. Az egyik AIDS-ben elhunyt barátja emlékére írta egyébként, de minden olyan embernek ajánlotta, aki elveszített már valakit az életében, akit szeretett. Together Again, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Best FM a legjobb zenék. Anita írt az Alkotás utcából, hogy a Nagy Enyed utcánál Budapesten baleset történt, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb dugóra számítani. De baleset történt a Hungária körúton is, méghozzá a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni és némi fennakadásra készülni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Ide jött az is, hogy ma nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a komáromi csomópont és Bia-Torvágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot használnia. Távolabb a határ felé, a komáromi csomópont előtt a 75-ös és a 78-as kilométerek között a fix terelést építik ki. Az érintett szakaszon csak a leállósávon lehet haladni, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. De dolgoznak az M7-esen is, Budapest felé a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól, az 58-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sáv zárva van, úgyhogy erre is figyelni kell. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Több hallgató is írta, hogy valahogy elkapta őket ez a délutáni ilyen kajakóma, meg igazából szimplán a hétvége felé közeledő fáradtság, úgyhogy ledőlnének egy kicsit, bár lenne erre lehetőség a munkahelyeken, jaj, de jó lenne ezt bevezetni, ezt azért én is tudnám értékelni, egy kis csendes pihenő, így 2 óra környékén. Amit én így a rádión keresztül tudok nyújtani, akár néhány andalító dal a következő órában, vagy ha nincs idő alvásra és nincs lehetőség, akkor egy kicsit felébresztek, felrázok mindenkit, mondjuk a United dalában jön a hárman párban. De itt lesz 50 Cent is a Candy Shop-pal. Tartsunk ki együtt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A rendőrség nevével visszaélve próbáltak adatokat szerezni a csalók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint a közelmúltban azonosították azt a weboldalt, amely a rendőrség arculati elemeit felhasználva igyekezett megtéveszteni a látogatókat. A hamis felület egy hivatalos kiberbiztonsági tájékoztató oldal benyomását keltette, és azt a látszatot próbálta kelteni, hogy a felhasználók számítógépe veszélyben van. A látogatóknak egy állítólagos biztonsági ellenőrzés után egy úgynevezett védelmi program letöltését ajánlotta fel az oldal. A szakemberek vizsgálatai szerint a telepített szoftver lehetőséget adhatott volna arra, hogy illetéktelenek távolról hozzáférjenek számítógépekhez és az azokon tárolt adatokhoz. A rendőrség intézkedését követően a legnépszerűbb internetes böngészők már veszélyes oldalnak minősítik a felületet, és figyelmeztetik a dunaújvárosi felhasználókat is a kockázatokra. Remekeltek a dunaújvárosi és arácalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren, a sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a Feol portálon. Itt Fejérvár megyében is közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Hírek a Best FM-en. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, a termést sem kímélte a vasárnapi vihar, újabb medvetámadás Székelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kedvező világpiaci folyamatok miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az új body beavatkozást. A kabinet továbbá 9,6 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat. Emellett lehetővé teszi, hogy a 2023-ban leszerelt katonák visszatérjenek a honvédséghez. A kormány döntött a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK, az Országos Rendőrfő kapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig önálló szervezet lesz. Emellett növelnék az iskolai igazgatók jogköreit, és felülvizsgálják több korábbi állami támogatási és beszerzési döntés jogszerűségét is. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
5: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
4: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászolóújfaluban. Egy vadászra és segítőire támad rá az állat, amely 2 nappal korábban már 2 helyi férfit is megsebesített a település közelében. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Az agresszív medvét végül kilőtték. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés, holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, szép csütörtököt kívánok mindenkinek, lassacskán így 4 perccel 2 óra után, én Majoros Rita vagyok. Ez a délután is a legjobb zenékről szól, úgyhogy menjünk tovább Jessie J-vel, jön a Domino, jön Texas, 50 Cent és az Art Avenue is. Most Amy Winehouse viszi tovább a napot, jön a Back to Black, én Majoros Rita vagyok, szép napot kívánok!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha jönne egy idegen, egy földön kívüli, egy idegen entitás, nevezzük tényleg bárminek, akivel egyetlen földi ételt kóstoltathatnánk meg, akkor mi lenne az? Na, jöhetnek a válaszok. Nézzünk is jó néhányat. Azt írja Kati. Na, töltött káposztát adnám neki. Ha azt túléli és még ízlik is neki, akkor biztosan békés szándékkal érkezett. Máté lángost tenne a földön kívüli elé, mert a fokhagymás tejfölös sajtos kombó után vagy megszereti az emberiséget, vagy azonnal elhagyja a bolygót. De és még Ági is, hogy ő bizony túros csúszát szalonnával etetne a földön kívülivel, hadd lássa, hogy mi milyen bátran kombináljuk az ízeket. Valaki még lehet meg is cukrozná. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy el lehet engedni a fantáziát nyugodtan. Miközben a 90-es évek elejére ugrunk vissza egy skót együttessel. Ez nem más, mint a Texas, a dal pedig az I Don't Wanna Lover, ami talán az egyik legnagyobb slágerük volt, egy csalódott, kiábrándult ember szemszögét hallhatjuk a következő percekben, aki nem akar egy újabb felszínes kapcsolatot. I Don't Wanna Lover, itt a Best FM-en.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Lacitól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Bemrakparton, méghozzá a Batthyány térnél, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni. Illetve jött még egy információ a Kossuth Lajos utcából is, hogy az Asztóriánál baleset történt, méghozzá a Ferenciek tere Asztória közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az információt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon, nem csak Budapesten, hanem bárhol az országban. Hát rossz hírem van az M1-esen autózóknak, ugyanis három kamion ütközött Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt le is zárták, 8 kilométeres jelen pillanatban is a kialakult dugó. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára, de ugye sokan választják az 1-es főútat, úgyhogy azért legyen mindenki türelmes. 0620 55 55 150 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és türelem!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
2: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e tornaszakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e tornaszakosztálya a Papp Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket, pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bevő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt 200 és 500 méteren, a sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Holnap már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat melegbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A 93.1 Best FM-en találkozunk ma is csütörtökön így a délutáni órákban. Üdvözlöm a hallgatókat Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. A nevem Oleg Csongor, a célom pedig az, hogy aki velünk tart, érezze jól magát este, ha miénk a pálya. Indítja az órát az Alcazar, és szól a This is the world we live in.
3: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A mikrofonnál Molek Csongor, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat így csütörtök délután kellős közepén, azokat főleg, akik ma ünnepelnek, június 18-a van már, Arnold, Levente, Márk Márkus és Kamilla napja. Boldog névnapot, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. 121 évvel ezelőtt a Darabont kormány miniszterelnöke Fejérvári Géza páró lett, aki tisztségét 1906. április 8-áig töltötte be. És 1812-ben az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Nagy-Britanniának. A nap híres szülötteinek listáját is megnézzük. Elég hosszú, 64 éve született Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari Díaz színésznő. 83 éve látott napvilágot Marton Éva, Kossuth Díjas operaénekesnő, a nemzet művésze, és 102 éve született Máriási Judit, forgatókönyvíró, újságíró. Az ünneplő dunai városi hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. Zenél most az M-Vogue, és szól a Free Your Mind című dal. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it?

0: szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjen mindenki figyelmesen és szabályosan, balesetmentes kilométereket kívánok. Aktuális az útszűkület a mai nap folyamán a 62-esen még Dunaújvár Székesfehérvár másodrendű főúton, a 0-as és a 20-as kilométer között. Aztán a Kulcsi bekötő utat már említettem, hát július 7-ig számíthatunk még félpályás lezárásra az 51-122-esen, itt is útépítési munkákat végeznek a 0-as 1-es kilométernél. És Kiskunlacháza Izsák összekötő úton az 52-03-ason a 22-es kilométernél szintén közműépítési munkálatok még okoznak fennakadást, hiszen útszűkület van érvényben. Ha egyéb szakaszról van egyéb beszámoló, tapasztalat, akkor kérem jelezzék felénk 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Zenél most a Best FM-en George Michael, és meghallgatjuk az Outside című slágerét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, azért kicsit pontosítunk minden óra elején és végén. A mikrofon mögött Molek Csongor, üdv a hallgatóknak, Dunai Veres és a környék. Hát mondanám, hogy a következő óra elejét pörgetjük, zeneileg, de nem. Egy rendkívül érzelmes számmal indítjuk be. Köszönhetően Nionak meghallgatjuk a So Sick című dalt mindjárt.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben, vagyis most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A 4 ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható. A teljes Ring Bayreuthban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A Mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben, színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszöllős, Tiszaderzs, Díny és Hát között zajlott. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között tetőzik.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pörögnek a jó zenék folyamatosan itt a 93.1 Best FM-en, de az előbb már említettem a dunai versi hallgatóknak, hogy ezt a felvonást kicsit visszafogottabb tempóban indítjuk. A mikrofon mögött Molek Csongor, érzelmes dalokkal jelentkezem folyamatosan. Ilyennel kezdünk, zenél Nio, és szól tőle a So Sick.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, Dunaújváros és a térség. A mikrofon mögött Molek Csongor, és nem is beszéltünk még a mai műsorban időjárásról. Nézzük, holnap mi várható pénteken. Napos idő, állítólag. A reggeli hajnali hőmérséklet frissítő lesz majd, 13-17 fok körül mérünk. Délután pedig, hát jön vissza a kánikula, 31-35 fokot jósolnak. Nem mindenhova, de itt a környéken meleg lesz valóban, kedves dunaújvárosi hallgatók. Némi gomoly felhőt tapasztalunk majd az égen, és takarja majd a napsütést, de csak néhol fordulhat eső. Kicsi eséllyel, utózápor. És pollenterhelés nem változott semmit, a csalánfélék és a pásitfűfélék tartják magukat a közepes tartományban. Tüneteket okoznak a növények, úgyhogy papírzsepiből azért be kell tárazni. Komolyabb fronthatásra sem kell készülni a frontérzékeny hallgatóknak. Hát rég jelentkeztem ilyen jó hírekkel. Hip-hopozunk a folytatásban Coolioval. Meghallgatjuk a 1-2-3-4 című slágerét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

93.1 Best FM, a legjobb zenék, elég sokat beszélünk sportról, nem véletlenül dunai városi hallgatók és hatalmas fölénnyel védték meg a csapatbajnoki címüket. A DKS-e birkózói a Kiskunhalason megrendezett veterán országos bajnokságon még a hétvégén. A felnőtt országos bajnokság küzdelmeit Budapesten a Kozma István Birkózó Akadémián rendezték meg szombaton, és a megnyeretésen kettő DKS-s versenyzőért, Kup Viktóriáért és Garbac Bencért is lehetett szorítani. A 68 kg-osok mezőnyében szereplő még mindig csak 20-as Kup Viktória remekül kezdett, mivel első meccsét tussal nyerte, míg a második magabiztos 10-0-as győzelmet aratott egy érdi birkózóval szemben. A DKS-e serdülő Európa bajnoka a harmadik találkozóját a felnőtt válogatott Szabados Noémi ellen vívta, és ezúttal is nagyot küzdött, a ferencvárosi versenyző jobbnak bizonyult nála, így Viki a második helyet szerezte meg. A 60 kg-ban induló Garbac Bence kettő vesztes és egy győztes mérkőzést követően sérülés miatt nem tudta folytatni a versenyt, és végül negyedik helyen zárt. Szívből gratulálunk, visszatérünk még erre a versenyre, és beszélünk majd egy másik megméretetésről is, de az infók ott vannak a dunaiváros.com hírportálon. Zenél most Robbie Williams, és szól tőle a No Regrets.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, nyilván ezt hozzátesszük, ezt a kiegészítő információt mindig, kedves dunai városi hallgatók, hogy tudjuk, hol vagyunk. A nevem Oleg Csongor, itt vagyok a stúdióban, és ez a terv még a következő 60 percben. Üdv mindenkinek, indítja az óránkat mindjárt Kelly Clarkson, és szól a Since You've Been Gone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanuló diákokat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított uránkészletét. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszöllős, Tiszaders, Díny és Hát között zajlott. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között tetőzik.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, Bart Endre alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját, A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket, a program részletei a FEUL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bevő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bevő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren. A sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Jó, ha tudják, a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvenceket hallgatjuk folyamatosan. Hazai és külföldi vonalról itt a 93.1 West FM-en dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Oleg Csongor, az újakat is szeretettel köszöntöm, és beindítja az utolsó közös óránkat így csütörtökön Kelly Clarkson, és szól a Since You've Been Gone című dal.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenki közlekedjen figyelmesen és szabályosan, akkor nagy gond nem lehet, kedves dunaújvárosi autósok. A 62-esen még lassabb a haladás útszűkület miatt Dunaujváros Székesfehérvár másodrendű főúton. A 0-as és a 20-as kilométer között számíthatnak fennakadásra, és kicsit messzebb az 52-06-oson Bugyi-Kumpesszér összekötő úton a 0-as és a 14-es kilométer között útszűkület van érvényben. Ha van egyéb útinfójuk, akkor kérem jelezzék, 30-as 74 77-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Donna Louise énekel most, és tőle szól az I Love You Always Forever című sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

93.1 Best FM, a legjobb zenéki Dunaújvárosban és a környéken, amiről már beszéltünk, kedves hallgatók, hogy Kiskunhalason mérették meg magukat a birkózóink a veterán országos bajnokságon, ahová népes különítménnyel összesen 13 fővel utaztak el a DKS versenyzői, és a cél nem lehetett más, csak az, hogy megvédjék csapatban elért tavalyi bajnoki címüket. És ahogy kiderül a DKS beszámolójából, alaposan kitettek magukért, mivel kötött fogásban 8, míg szabad fogásban 6 aranyérmet szereztek, és az egyéb dobogós helyezésekkel együtt összesen 25 éremmel zárták a viadalt. A nagyszerű egyéni eredményeknek köszönhetően természetesen nem maradt el a címvédés sem, mert a DKS 147 pontot szerezve végzett az első helyen úgy, hogy a második Tatabánya 55, még a harmadik Adács 52 pontot gyűjtött. Úgyhogy gratulálunk, ott van a fotós beszámoló a dunaújváros.com hírportálon. Beyoncé felvételét játszom, most meghallgatjuk a Hello című dalt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Janet Jackson egyik nagy slágerével én búcsúzom. A felvétel címe That's the way love goes. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, kedves hallgatók. És további tartalmas, de azért pihentető késő délután, lassan kora estét. Holnap is, a délután kellős közepén jelentkezem majd 3-tól. Itt vagyok, remélem, hogy velünk tartanak. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello! Like a

0: Elengedhetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya a Papp Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren. A sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a Dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a Feol portálon. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Holnap már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegbe.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az ittas és bódult sofőrökre vadásznak holnap a rendőrök. Alig van víz a Velencei tóban, holnap is sok napsütés várható, és akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9 órától, másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a DMAS ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gártnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek, ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Holnap is folytatódik a kánikula. Sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hét again White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hiphoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéké, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A rendőrség nevével visszaélve próbáltak adatokat szerezni a csalók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint a közelmúltban azonosították azt a weboldalt, amely a rendőrség arculati elemeit felhasználva igyekezett megtéveszteni a látogatókat. A hamis felület egy hivatalos kiberbiztonsági tájékoztató oldal benyomását keltette, és azt a látszatot próbálta kelteni, hogy a felhasználók számítógépe veszélyben van. A látogatóknak egy állítólagos biztonsági ellenőrzés után egy úgynevezett védelmi program letöltését ajánlotta fel az oldal. A szakemberek vizsgálatai szerint a telepített szoftver lehetőséget adhatott volna arra, hogy illetéktelenek távolról hozzáférjenek számítógépekhez és az azokon tárolt adatokhoz. A rendőrség intézkedését követően a legnépszerűbb internetes böngészők már veszélyes oldalnak minősítik a felületet, és figyelmeztetik a dunaújvárosi felhasználókat is a kockázatokra. Remekeltek a dunaújvárosi és arácalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Leskó Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren. A sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja a Heol. Horvátországban az Arena Open elnevezésű meghívásos utánpótlás birkozó versenyen vettek részt a dunaújvárosi KSE tehetséges birkozói. A több mint 100 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben több érmet is sikerült szerezni. A megnyitóra 7 ország, 300 versenyzője sorakozott fel. A számos horvát egyesület mellett érkeztek csapatok Szerbiából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is. Összefoglaló a Feol portálon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonsági javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. A meteorológusok szerint időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 19 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Hírek a Best FM-en. Megszűnnek a védett üzemanyagárak a benzinkutakon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők, holnap is napos, meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a nemzeti nyomozó iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vízeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
3: nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra, felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukósisakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban, ma esdig sok napsütés várható és 27-32 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 17-25 fokig hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az észak-keleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb esők. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Azt beszéltük a múlt héten, hogy te nézed a foci meccset, meg a foci vívét. Igen. Tényleg nézed?
5: De várjál most azt, hogy nézem. Nem, az Effi szerintem azért így kicsit így próbált magasztalni ebben a témakörben. Nem, én megszoktam, tehát szeretem a focit, szeretem nézni a jó meccseket. Most például a magyar válogatottnak is az előkészületi meccseket is megnéztem, és szerettem, meg minden, meg szurkoltam. De az, hogy én mondjuk fönnmaradjak éjszaka, na azt nem, hanem inkább vissza szoktam nézni. Tehát akinek mondjuk van kisgyereke, mondjuk 10 év alatti gyereke, és azt mondja, hogy egy hétköznap, amikor mondjuk a gyerek megy iskolába, óvodába, akármi, oké, hogy most a szünet van, ugye az óvodában is ilyen lazább a légkör, na de azért az, hogy én éjjel fennmaradjak, és nem munkáról van szó, hanem egy focit nézek, és akkor utána majd hogy viszem a gyereket óviba, vagy vakarom a fejem, vagy mit csinál, ha otthon van, nem hát is viszem óviba.
4: Az két év alatti gyerekkel ez meg mondjuk még akár működhet.
5: Igen,
4: is,
5: de az, amikor tudod, amikor egy 6 éves gyerek meg, ha meg otthon van, ha nincs óviba, hát ne viccelj már.
4: Persze, egy
5: másodperc nincsen.
4: Viccesen is amúgy tudod mondani, hogy akkor most akkor a csajok elvesztik a párjukat, mert ez egy vad ember, aki föl kell hajnal 3-kor.
5: Olyan biztos, hogy van, de azért mondom, hogy más élethelyzetben van, illetve én még azt szoktam, hogy a Mannával beülök foci meccset nézni, mert ő egyébként valamiért a Kukuréja a kedvenc focistája, mert annak ilyen nagy lobogós göndör haja van, és ez nagyon tetszik neki. Azóta, hogy őt látta, amikor foci meccs van, és látja, hogy én apámmal nézem, beül mellé. Beül az ölembe, és tök csöndben nézi a meccset, egy 20-30 percet képes végignézni. Ez most az egyéni rekordja egyébként.
4: Na, tök jó. Viszont aztán most pont egyébként nem ütközünk egyetlen foci mérkőzéssel sem a VB-t.
5: Ezért jó, hogy éjszaka van. Lehet. Direkt azért rakták éjszakára. Így, nem azért, mert az idő eltolódás, Sanyi, vagy hol van éppen érte.
4: Hát, hogy lehessen tenszes csütörtöket hallgatni.

0: legjobb zenék mixben.
1: Na már ugye a hangya a nagy zenei Wikipédia, de azért tudod ugye, hogy a CNC Music Factory-ben a CNC az mit jelent?
2: Figyelj, én meghagyom ezt neked vibe-ból, hogy mit jelent, mit jelent?
1: A két nagyon híres producer, a Robert Cleville és a David Cole, ugye?
2: Tehát na, de azt tudod, hogy igen, de ők ugye az a vicces, hogy így belerakták magukat ebbe a formáció nevébe, de egyébként ők jegyzik a remixeket is. Hát, ha a bakelit lemezeket előveszed,
1: de pontosan,
2: akkor ugye ők egy remix formáció is, akik a CNC Music Factory-n kívül egy csomó akkori csapatnak csináltak nagyon komoly remixeket az amerikai bakelitekre.
1: Pontosan.
2: Illetve nyilván a Maxi CD-kre
1: is.
2: Hát
1: ugye volt ugye a Freedom Williams, aki ugye rappelt.
2: Én imádom a hangját.
1: És volt itt némi, hát egy kis, hogy is mondjam, csak ellentét, érdekelentét, és aztán végül hosszas pereskedés után a Freedom Williams szé maradt a CNC Music Factory név jog. Mm-hmm. Tehát ő mind a mai napig turnézhat, és turnézik is CNC Music Factory-ként. Ennek ellenére pár héttel ezelőtt a Facebookra a Cole, mert ugye a Robert Cleveland szegény már nincs, hogy ő indított egy ilyen CNC Music Factory
2: oldalt. Már csak
1: oldalt.
2: Szívan, nem CNC.
1: Igen, már csak CNC Music Factory. Ő indított egy oldalt, és azt mondta, hogy ő nem ilyen sárdobáló jelleggel, hanem azt mondja, akkor szépen akkor visszamegyünk a kezdetekhez, és mesélni fog történeteket, mi hogy történt, és a többi, úgyhogy ha még esetleg oda nem iratkoztál volna föl, hogy akkor érdemes.
2: Megfogom tenni, főleg így, hogy a Freedom Williams, mondom, szerintem annyira jellegzetes a hangja, meg a rap stílusa, hogy én nagyon bírom. A mai napig, ha meghallom, én nekem igen, valahogy így jó a fiatalságom, meg amikor a tánctéren ott voltam a haverokkal, is toltuk rá ezerre.
1: Persze, tudtad, ez az a baj, hogy én most megnéztem YouTube-on, hogy ők most jelenleg CNC Music Factory-ként, amikor elmennek élőbe fellépni.
2: Az már nem annyira acélos.
1: Van némi csalódás faktor.
2: Annyi, te úgy mozogsz, mint 16 éves korodban?
1: Nem. Nem is a mozgás, nem is a izé. Picit megúszóra mennek rá.
2: Igen?
1: Szóval, hogy amikor egy
2: vadidegen, azt meg te nem szereted,
1: amikor
2: igen.
1: Egy vadidegen nő még a 20 év vagy 30 évvel ezelőtt felvett vokárra tátog rá, és te is tudod, hogy ő nem ő, meg
2: azt mondjuk nem jó.
1: És ezért gondolom, hogy vannak jó hangú énekesnek.
2: Hát persze. Na majd milyen lesz a Pitbull? Lightboy, majd arról?
1: Jaj,
2: meséljük arról. Ha már ott leszünk és megéltük, ugye? Megúszós lesz, vagy nem?
1: Nem hiszem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na dobáljál meg minket dátumok a helyszínekkel.
2: Nagyon meg fogsz lepődni, White Boy, mert kézzed el, hogy jön a születésnapi hét, érted? Nem a születésnap, hanem ezt a kb. Egy hét alatt szoktam megúszni, bár most nem kerek, meg semmi ilyen, nem olyan, mint az 50-es, hogy akkor két hétig ment a bulika, hanem ez egy ilyen szolidabb lesz, viszont úgy döntöttem, hogy mivel a családnak is elég sok tagja van mindenfelé.
1: Bocsánat, 22 a fontos dátum?
2: Igen.
1: Okay, tehát akkor
2: az egy jó hétfő, úgyhogy ugye a 18-a csütörtök van, a minden igaz, úgyhogy most már egy készülnöm kell minden szinten, a kis gyomromat, tudod, a finomságok, meg stb. Úgyhogy holnap egy laza belvárosi borbár, aztán a hétvégét a szabaddá tettem, annál is inkább, mivel apák napja lesz, nem tudom, hogy tudod-e, de elvileg ez 21-e vasárnap, és a gyermeknek megígértem, mert ő azt mondta, hogy nagyon szeretné, mert mi ez, hogy az óvodában van csak apák napja, és anyák napja meg van itthon is, meg minden, úgyhogy a gyermekem gyakorlatilag kiharcolta azt, hogy már pedig ő megtartja nekem az édesanyjával együtt az apák napját, hogy anyám, a kistányom, ha akarod, na jó legyen, és másnap meg szülinap, tehát apák napja, és utána a szülinap, meg akkor azt a hetet én így rászentem a bulikára, de ilyen engedd el magad alapon, tehát nincs semmi szűkre szervezett program, hanem csak lazán, tudod. Nem, ez a Be Cool alapon, tehát ennyi.
1: Jó van, okay. Az a lényeg, hogy...
2: Jó, ez így csak jó.
1: Ez itt tök jó anya, csütörtökre.
2: Aztán lehet, hogy benne lesz egy háromnapos Las Vegas, nem tudhatod, érted?
1: Figyelj, nem, a csütörtökre érjél visszaenged, okay. Ez a dolog.
2: Jó, rendben, intézem.

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Egy jó FM Disco remixben egy
2: pleasure. Figyelj, ugye polgári nevén Urbán István, ugyebár a mi FM-ink.
1: Ugye, a szerdai rezidens, ugye a Pókos Rádió Slágerek nagymestere.
2: Elképesztő, hogy milyen magaslatokba jutott ő egyébként ezekkel a remixekkel, meg saját verziókkal, meg kiadott és kiadatlan dolgaival. Innen is csókoltatjuk,
1: de... Abszolút, abszolút. És
2: én szétfendizem a szettjeimet.
1: Meg én tökre örülnék neki, hogy most ez a Simus Hazsis szerződése, vagy ugye, igen. Hogy ez hát, ha tényleg őt egy picit így előrébb tolja egy nemzetközi vonalon, mert marhára megérdemelni.
2: Így van. Illetve hát azért a hazai szervezőket is felszólítanám, hogy van nekünk egy FN-ink, egy magyar srác, aki elképesztő mennyiségű jó muzsikát rakott ránk az elmúlt 5-10 évben. A világ szinte összes menő DJ-je, aki ebben a hangulatkörben mozog, ugye a house szcénában mozog, azért játsza ezeket. Óriási, hogy milyen feedbackek vannak, úgyhogy
1: és hát tudom, hihetetlen így manapság, hogy ő tud egyébként egy óránál többet is játszani.
2: Bizonyám, akár hármat is, sőt, én játszottam vele egyébként 6-8 órát is back to back-be, úgyhogy...
1: Igen. A szó, amit keresünk, a szakma, ugye megint...
2: Miért mondod?
1: Nem is, nem érdekes.
2: Szóval, Effendi, hívjátok, szeressétek.
1: Így jó, és egyébként a DJ Miller is tud egy óránál jóval többet játszani.
2: Egy óra tízet is már lenyomtam egyszer.
1: Igen, majd egyszer mesélni.
2: Igen, előtte egy nagy csoki tortát.
1: Na, de hogy erre a mai napra is csak egy óra jutott DJ Millernek meg a Denzenéknek, amit nagyon szépen köszönünk, pont most értünk a végére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól jön az idei nyár első hőségriadója, a nyári autózáshoz ad tanácsokat a Magyar Közút, fokozódik a hőség, holnap már 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Szombattól hőségriasztás lép életbe, ezt az országos tisztifőorvos jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix azt mondta, hogy arról egyelőre még nem döntöttek, hogy másod vagy harmadfokú lesz a riasztás. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre lesz veszélyes, de az egészségesek szervezetét is megterheli majd. Ezért arra kért minket, hogy öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban.
2: Hőkimerülés bárkivel előfordul, ahogy kiszáradás is. Hiába egészséges valaki, hogyha napközben magas hőmérsékleten fizikai munkát végez, vagy akár sportol, akkor könnyen előfordulhat, hogy rosszul lesz. Ezért például figyelmeztetnünk kell mindazokat a munkáltatókat, akik szabadban végzett tevékenységet felügyelnek. Ilyenkor biztosítani kell ennek a tevékenységnek a biztonságosságát. Folyadékpótlásra, illetve rendszeres pihenőidőre van szükség, gyakrabban, mint normálisan.
1: Tanácsokkal segíti az autósokat a Magyar Közút. A nyári szünet kezdetével megnő a forgalom az utakon, ezért a közösségi oldalukon egy videóban mutatják be, hogy mire figyeljünk. Ebben hallhatunk arról, hogy érdemes előre tájékozódni az útvonalról, arról is, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot, a heves záporok idején pedig vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. Egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy angol kisvárosban. A ház riasztó rendszerét felügyelő cég dolgozói riasztották őket, ugyanis jelzést kaptak, és amikor felhívták a tulajdonost, tisztán hallották a tűzjelző hangját. Csak hogy ezt a hangot egy 17 éves szürke jákó papagáj adta ki, vagyis hiába vonultak ki a tűzoltók, nem kellett lángokat eloltaniuk. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ennél szerelmesebb urát már rég láttunk itt a Best FM-en. Sorolom, Fields of Love, Sexy Love, aztán egy énekesnő, akit úgy jönnek, hogy Moni Love, na meg egy 100% Pure Love. Szóval érkezik majd ATB, itt lesz majd az It's a Shame, Neo is érkezik, meg persze Crystal Waters is 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: mondta.
1: Best of a legjobb zenék, és ahogy mondtam óra elején is, szerelem, szerelem, szerelem minden mennyiségben. Egymás után Money Love, és az It's a Shame, aztán meg Néjó, és a Sexy Love.

FM a legjobb zene. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket. Mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazanyét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a Best Damn.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező dal.

Best FM a legjobb zenék 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best
2: FM-en. 24 órás razziát tartanak az utakon a rendőrök, korlátozottan intézhetünk majd ügyeket az MVM-nél, napos, többnyire száraz idő várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9 órától, másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a DMAS ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az átlag eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban átlagos elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gártnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb záporok. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz. A ma esti 17-25 fok után holnap napközben 30-34 fokig melegszik a levegő. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, szombaton 36, vasárnap 37 fok várható. A hétvégén is napos időnk lesz, de vasárnap bárhol számíthatunk frissítő esőre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: És az előző órára azt mondtuk, hogy a szerelemé volt, hát a következő 60 percben pedig minden feketébe borul. Pápa Jocsi hozza majd a fekete tövést. Itt lesz a Black Street, Dr. Dre-vel, Queen Pennel és a No Diggity-vel. A sor legelején pedig a Black Eyed Peas jön már is a Hey Mama-val itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Best FM a legjobb zenék. Színyei Mersepál utca páratlan oldala, a Kmeti György utca és az Aradi utca között 6. kerületről van szó természetesen. Holnap majd ezen a szakaszon kell számítani megállni tilos táblákra. Reggel 7 és déli 12 között rendezvény miatt fogják ezt az útszakaszt lezárni a forgalom elől.

a legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék, és ha már nyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundial Tubac.

Best of a legjobb zenék Leonardo da Vinci-től származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra, Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul Johnson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a benzinkutakról a védett árakat, holnap akár 15-20 perc alatt is leéghetünk a napon, mert több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a nemzeti nyomozó iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
2: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Furtado, Kylie Minogue, Pussycat Dolls, Lady Gaga, Destiny's Child. Tényleg a lányok fogják birtokba venni a következő órát. Itt a Besten gyakorlatilag csak mutatóba hozunk majd egy-két úriembert. Például Tupac-et a Changes-el, meg Pitbull-t az I Know You Want Me-vel. A Kaya Ochoa-val indul az óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM, a legjobb zenék. 2 évvel ezelőtt ezen a napon tartóztatták le Justin Timberlake-et ittas vezetés miatt, és idén kerültek ki az igazoltatást végző rendőr testkamerás felvételei, amiből hát egyértelműen kiderül, hogy az akkor 23 éves rendőrnek fogalma nincs arról, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát, hogyha nem tudja, hogy ki az a Justin Timberlake, akkor gondolom azt, hogy NSYNC, azt se tudja, hogy micsoda. Ők jönnek most az I Want You Back-kel itt a

Best FM, a legjobb zenék. A három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls világkörüli túrjának amerikai részét a gyenge jegyeladások miatt egész egyszerűen törölték. Európában látni lehet majd őket, de ha már törölték az amerikai részt, akkor az oda meghirdetett Lil Kimet, mint előzenekart áthozhatnák Európába szerintem. Jön a hashash!

Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess énekese Michael Hutchins. Jön az On a Night Like This!

Kiss FM a legjobb zenék. Három ország szervezi, rendezi jelenleg a futballvilágbajnokságot, és minden országban az első meccs előtt volt egy rövidke kis megnyitó ünnepség, de az egész világbajnokság előtt egy nappal, 10-én, nem csak internettel, de zeneileg is összekapcsolódott Toronto, Mexikóváros és Los Angeles egy nagy közös koncert erejéig. A torontói részlegben természetesen Brian Adams is fellépett. Ő érkezik most a Cloud No. 9-nal, itt a Best Step, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mediterrán ételek, illetve az ázsiai ízek kedvelői is örülhetnek és ünnepelhetnek a mai napon, mert hogy június 18-án van egyrészt a tapasz világnapja, és ugyanerre a napra esik a sushi világnapját, és nem mellesleg ma van a piknik világnapját. Ezt már így este 11 magasága van, annyira nem javaslom.
1: Ez a Night Shift a best

FM, a legjobb zenék. 34 fok, kánikula, pici felhő, semmi légmozgás, semmi csapadék. Erre tessék holnap készülni, és hogyha ezt túléltük, akkor jön a még durvább szombaton meg vasárnap, nagyjából ugyanezekkel a paraméterekkel, annyi különbséggel, hogy a hétvége során már a 36-37 fokos nappali maximum sem elképzelhetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Femme 2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap a Night Shift extrában kivételesen én teljesítek majd szolgálatot all night long, szóval 6-tól 8-ig a lemezjátszok mögött, 8-tól évfélig pedig ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel egymás után. T.I. és Rihanna, meg a Live Your Life Young, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now, the funk's

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.